0: üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világegyetemen.
1: Taifeng Bingyu, Lin Ho, Liu Xiaobai, Wu Yingren, Wu Jiaojie.
2: Vier Gestalten auf der Rückbank, besser so laut, jedes Schreien klingt wie Flüstern. Durch die Nacht von ohne Ziel.